Ott egy óra hölgy fülébe sug és felé harap, mint egy férj a vérmesterjének a kezére csapam, ott egy hölgy kis pénzre célzást tesz, mint a férfi észre se vesz. Emitt egy úr egy kezdő kis leánytól talál, kár kér egy másik.

van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virul csak jégvirág, az ordon havason, nem volt nyíl orgonán, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó hozzám. Néha voltak esetek, azt hittem, hogy szeretek, úgy éreztem, hogy most végre mégis boldog lehetek, de az álom tovaszált, mielőtt valóra vált, és a szívem ideben úgy fáj. Minek a hold, minek az éj, amikor nincs az veszély, hogy elemész lassan a szenvedély. Minek az ősz, minek a nyár, amikor nincs valaki már, akihez repülve mennék, ha vár. Van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virult csak jégvirág az ordon havason, nem volt nyíl orgonám, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Fridl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malevszky Oszkár. Valenciennes a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicont Cascada, Hámori Imre. Roll de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traskolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus

0: itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.

kis szerelem. Kellene végre neked, félig legyen komoly, félig legyen mosolygó baj. Valakivel ide-oda járni, higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros. S hogyha jő a nyár, szívünk szívre vár, sóhajtozni kezdünk már.

0: Garmit cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmitnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Hot ginger and dynamite. Oh, baby, do you think it's right? Back like a sack of bottles, shoes back up, swim with crack a woo. Play the entertain. Oh, baby, let's be the king. Oh, knacking too much, knacking too much, with crack a woo.

is tudtam eddig élni nélküled. Hogy is tudtam boldog lenni nélküled.

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása. A közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlöm benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangja.
2: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
3: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
2: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Okay.

Radio Budapest egy. Szerves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vizus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: Csütörtök.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
4: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
2: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
4: Most nem jöhet, híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
2: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
4: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
2: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
4: Most? Most nem jöhet. Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

házban, csak egy leány van. Ő az én szerelmes szép kis angyalom, a vén szobámban, csak egy leány van.

hogyha megjelentem én az elő, társaságba csinos hölgyek elő. Mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
2: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
2: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: Halló, halló! Elhangzott Katak Bajatló, Leonka Való Bajatlók operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, erspielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören!

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: imádkoztál é már, Desdemón?
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
2: Vás, szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
3: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

quasi canti tu a ceas melodie, ci ti vine gancizie,

Look at those demonstrators talk of power.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

a sűrű. A múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősidők óta, az egyik kisfiú, a másik kisfalány. Engem a vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiú liba, és nő vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre hatalon áll. De hirtelen egy csúnya kendős néni kifogta a két libát. Lehettek ők a bálba, bekerültek egy nagy tálba, a vége mégsem húsz, két nagy adag liba.

szívva. A parton gágok két liba, egy másik néni ment oda, egy röpke gágá, saliba pápá, már a szatyorba volt. Liba úszik a tóba, így van ez ősi óta, az egyik kisfiú, a másik kis lány. Engem a vízbe ne hagyja, csókot a cső.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!
2: Vagyok olyan nehéz, mint te vágok, olyan rendet, mint te áttam. Arra, hogy te nem szeretnél feleségem, nem lehetnél, nincs gondom. Simulj hozzá, kis galambom, gyorsan, elindulunk még az esti gyorsan. De ő, nem árt, ma sőt, egy dam. Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, de szeretem, puha sejem, fekete szép aját, búbi fejé, szita szemé, kicsi kezé, jaj, de szeretem, maga csúnya, maga csúnya, maga pont az esetem.

0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: De szeretem magát. De szeretem.
1: De szeretem.
0: Puha
1: seje. Puha seje.
0: Fekete szép haját. Búj fejét, tiszta szemét, kicsi kezét. Jaj, de szeretem. Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga

0: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Kevés a fény.
2: Több fény.
3: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

vagyon, kereken vagy mi a vajon, mi az, ami engem tönkretesz. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske

köke, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nők. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de van.

Asok nő rajta, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tettem.

0: No.
1: Doltam kérem, otthon a vén zongorán, nem hagyott nyugton vérem, ez volt a baj talán. S most itt ülök kifestve, előttem pesgős pohár, ezt játsza minden este. Uri lány, a zongorán, nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel, ez az élet nekem már nem kell. Könyörgöm tovább, ne gyötörjön, ne hatoljon és ne kötöljön, hiszen úgy is tudom, hozzám jön. Tán addig várjak, míg három unokának nagypapája lesz, és

0: Eoi. Eoi. Eoi. Nem bírok a bolond szívem, ma még ma sem felel. Igennel, ez az élet nekem már nem kell.
1: Könyörgöm tovább, ne gyönyörjön, ne hatoljon és ne ötöljön.

0: Míg három unokának nagymamája lesz, és mind a három bájos kis unokának nagy szakála lesz. Jaj, jaj, jaj!
1: Nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel. Ez az élet nekem már kell.
2: Éljen a jó élet!
3: Éljen!
2: A kedves élet!
4: Mi történhetett ez alatt szopfos?

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
3: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
2: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

boldogságot keres a lelkem. Száj, száj, sóhajom a magas égben. Mit keresek talán?

0: Kérdezem, rokonunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2027 fok. Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
6: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

osados, osados, osados, osados, osados, az fogta is ne beszél. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy

parcă să șirde, ne pare o pradii de chin. O ciocliri posti vede, ne condol cos autodos, șocor eu pan izlic voidos, evit me do vaciuro. Osadot, osadot, osadot, osadot, osadot, az fogbe is ne veszi. Egy hangot se halljam, és hagyd azt, hogy

Csak az fog be is bevetni egy hangot se hallja, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert húlom a harcot, egy csöpp szerelem

fűsező, csak körötte kering a fő. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, ugye ez így van. A szó

pénzek, a jó vagy szombaton, az néki rossz, de túl, az alkalom.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: A mai tornánkra de befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

Apron órám elmúlt tíz, feltűnik egy másik csíz, az is üttyen. Azután jön még 30 csíz, 40 csíz, 50 csíz, olyan a lárma, hogy a fejben összefut a gríz. Az arany

0: Hipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: de Zender Bremen, de Goldene Sieben, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met de Fox. De Goldene Sieben speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: minden ócska rádiónak, Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

saga, csak egy begin. Érzem, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy gorumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, csak megint begint jár. Drága, csak egyet nincs. Jó egy begin bilincs. Ne járj a frimbe, hisz egy beginbe, bent van minden frim. Drága, csak egy begin.

Nagy vásár volt a falunkba, gyöngy kalár is láttam ott. Három sor volt a kalár is, mint a napfél ragyogott. Kék volt, zöld volt, minden sor a más volt. Megvette a gyöngy kalár is, kedvesem a vásárba. Három soros kalár isnak három csók lett az ára. Szép lesz, jó lesz, ha majd az enyém lesz. Szép a gyöngy.

bőzbolt minden sor a vásból. Megfizette adósságát, ha Matyás se sajnálta, háromsoros kalárisnak három szó volt az ára. Szép volt, jó.

szüret utálasszik, csak túl menyasszony lett a leány, három soros gyöngy halál is ragyogott fehér nyakán. Híg volt, bőg volt, minden sora máskor. Megfizette adkosságát, kamatját se sajnálta, három soros halál is csak

Nagy vásár volt a falunkba, gyöngy kalár is láttam ott. Három sor volt a kalár is, mint a napfél ragyogott. Kék volt, zöld volt, minden sor a más volt. Megvette a gyöngy kalár is, kedvesem a vásárba. Három soros kalár is.

titkol, zöldbolt, minden sor a vásból. Megfizette adósságát, a Matyás se sajnálta, három soros kalárisnak három szó volt az ára. Szép volt, jó

Treppen links im Nachbarhaus, da wohnt seit heut das Glück.

csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogy halál, megnyugtatom kell.

őt most izgatta, no de izgatta. Egyszer végre a két kezét megfogta ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolta, s elnyimult a zongorán a hú.

csak megcsókolta, cselnimult az ongorán a hú. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta jut imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

Kancsom régen új bálafabotomon egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért egy nyápic hős, az a sok kozatúrist, aki hármat gondol.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozást nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

egy olyan mozik, hogy valami csoda. Az se baj, ugye Rozi, messze van az a mozik, és ez a legjobb mozik, tudja egész csoda. Nincs ottan hangos film, csak zongora és szól a litra szólia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e Rozika, te? Gyerünk a mozikba fel, tudok egy olyan mozik, hogy valami csoda.

mozikate, szerinka mozikba be. Tudok egy olyan mozik, hogy valami csuda. Hát te vagy ugye, Rozi, messze van az a mozik, így ez a legjobb mozik, tudja egész tudat.

Rák van szóba, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal zirkol legyen nő. Nincs más ellenszerem, hát jött kirétezem, mégis te leszel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület elő, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dárius papágyú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

külcsa, te drága kicsi bohó, tiéd a szívem már. Furcsa, torkomon akad a szó, ha néz a szép szempár. A szíve csúcsa, szám maga a szerelem, s a szád, ha nyújtja, a puszit te szeretem, te csuda nyújtsa.

imádott, ad most magának ez a kedves finom lány. De ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam ön tevéd után. Pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen nótán, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szép te költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót ad, sose szégyeld magad hát.

csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsát rózsás ajkán nyitva vár a sorom.

újság, aki csak ismeri őt, minden éri el, az elérhető. Mit mondja?